0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodim FM.
1: Klasne radio. V dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио. В дорогу.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: hogy olyan... A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 Jodin FM.
1: Klaszne Radio. Vdorohu.

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
1: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
0: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: Olyan ő, hogy

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунг і békesség. Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy az ígédből tudhatjuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a mi életünkben hadd legyen most a te ígéd megértésének és meghallásának az ideje. Annyi minden válasz te lettől. Annyi mindenben ott van a mi emberi földhöz ragadt gondolkodásunk. Az, hogy irányításunkkal, tetteinkkel próbáljuk megállítani a lehetetlent, és a te hívásodra egy tapottat nem merünk lépni. Úr Jézus Krisztus, könyörülj! Könyörülj a te népeden, akik megfáradtságukban, megterheltségükben, feladataikban, nagy nyomásukban elveszve nyomorúságot élnek és tapasztalnak szerte a nagyvilágon. Engedd, Urunk, hogy mi ma a te igédben vigaszt és útmutatást találjunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszt. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből, az 5. rész, 21. versétől a 25. versig, így szól hozzánk az ige. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ezután ne csak vizet igyál, hanem a gyomrodra és gyakori gyengelkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre. Mások bűnei viszont csak később derülnek ki. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetőek el. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik alkalmunkba. Ez, amit a mai nap a szemeinken keresztül, a fülünkön keresztül felfogunk az igéből, ez bár két ember közötti történetet feltételez, de úgy, hogy a gyülekezet közössége mégis itt van a szemünk előtt. És ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta őrző, gondoskodni akaró magatartás, ez annyira egy belsőséges viszonyt feltételez, és annyira jó azt látni, hogy nekünk keresztényeknek, nekünk Isten egyházában élő embereknek szabad így egymásra tekinteni. Itt a világunk az mindig is egy teljesítmény alapon szelektál, aki több erőt, több lehetőséget, több hatalmat tud felmutatni, az értékes, ahol törődni kell, az igazán fontos. Ahol pedig gyengeséget, ahol a kihívásokkal megrendült szembetekintést látunk, ott pedig lehet leértékelni és azt mondani, hát ez ide kevés lesz. Ami a Szentírásban előttünk áll, az az egyháznak az a mindennapi élete, amiben egy vezető válláit, nagyon nagy felelősség nyomja. Egyrésztről ott van az az egyéni teher, amit Timóteusnak el kell hordoznia. Valamit vállalni, az a mindenkori emberi életnek az egyik csúcs teljesítménye. Persze ez nem minden dologra egyformán igaz, de valamiben ott lenni, helytállni, adni magamat hozzá, beleállni, belefogni, ez egy nagyon nagy dolog. És nem véletlenül korunknak is egy nagy kihívása, hogy az ilyen vállalásokkal szemben az ember inkább ilyen védekező magatartást vesz fel. És azt mondja, hogy én ezt nem tudom vállalni, én arra nem vagyok alkalmas, én inkább ehhez nem fogok kapcsolódni, mert ahogy az igének ebben a pár versébe is látjuk, nagyon nagy mélységekig érinti az egész embert, mindaz, amit Isten szolgálatába meg kell mozdítani. És ez, kedves testvérek, egy isteni csoda, ha mégis megtörténik, mindannak ellenére, hogy az ember tisztában van önmaga alkalmatlanságával. Egy csoda, amit hitünk és hitvallásunk alapján a Szentlélek Úristen jelent ki nekünk, tár fel és végez el bennünk. Egy csoda, amely mégis ki tudja bennünk mondatni azt, hogy igen, Uram, elvállalom. És ugye ez már megtörténik a levél írása előtt, hisz a levél már csak ebben a szolgálatban, ilyen támogatói idősávban van előttünk, ahogy ott forgolódik Timóteus, ehhez kap rengeteg segítséget, rengeteg jó tanácsot, rengeteg bölcs vezetést, vagy olyan gondolatot, aminek a gyökere mélyen a Szentírásnak a gondolatiságában, az Istennek követésének mély lényegébe gyökerezik bele. Úgy van előttünk ez az ifjú, úgy van előttünk ez az ember, mint aki teljes vállalással, teljes felelősséggel Isten munkáját végzi. És a bibliai szereplőkkel kapcsolatban mindig könnyű feltételezni azt, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy Pál azt csinálja, amit, egy Timóteus azt csinálja, amit. De kedves testvérek, ezen néhány sor is felfedi előttünk, hogy emberi harcok vannak e mögött. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy az embernek a szemei nem látnak túl néha nyilvánvalón, nem látnak túl azon, ami egy falként, egy árnyékként odavetül. És éppen ezért Pál, aki már bölcsebb, idősebb, tapasztaltabb, igazából teljesen mindegy, még szót használjuk, de talán még azt is érdekes lenne idehozni, hogy több sebet kapott már, amíg begyógyultak, óvatosságra inti a fiatalt. Mégpedig a kézrátétellel kapcsolatban. Hát mi is ez a kézrátétel a mai gyülekezeti életünkben? Ezt igencsak ritkán gyakoroljuk, és nem is ezekben a formákban. Azonban, ami ebben az egy sorban megjelenik, a 22-ben, a kézrátétel ne siessd el senkinél, az a mi református egyházunkban egy nagyon komoly és nagyon mély és szép gyakorlattá nőtte ki magát. Ezt fogjuk mindjárt közösen átnézni. Tehát még Isten szolgájának is avval az alázattal kell jelen lenni ebben a világban, hogy mindent nem lát és mindent nem tud. Bár óriási dolog, hogy Isten gyermekeként kapunk kijelentést. Önmagunkra nézve elsősorban a kijelentés mindig ezen a dimenzión működik, hogy önmagamra nézve kapom az Istentől az ígéreteket, kapom az Istentől azokat az igéket, amiken az életemet meg tudom változtatni az ő segedelmével és az ő akaratából. De a kötfátyolon, az ördögnek azokon a színjátékain nem látok át. Éppen ezért ez a ne siessd el, nálunk a bibliai hagyományokra alapulva aképpen valósul meg, hogy nem az alapján lesz valaki szolgálattevője az egyháznak, hogy azt mondja, hogy én szeretnék, hanem választásokat tartunk. Bár lehet, hogy a testvérek előtt ez nem annyira látványos, de a lelkipásztori szolgálat is azért egy hosszabb periódus, azért egy ilyen újra és újra vizsgázós és embert próbáló feladat, hogy próbáltassék meg az ember. Bár ebben kapcsolatban óriási viták vannak, pláne a diákok nem látják soha értelmét azoknak a kihívásoknak, amik őket érik, de alázattal így egy pár év távlatából már be lehet vallani, hogy volt azért azoknak haszna. Tehát amit ebben a földi életben ez alapján, az emberinek tűnő tanács alapján bölcsen tehetünk, az csupán olyan dolog, amire Jézus Krisztus is tanít. Nem kell azonnal a konkolyt kitépni, nem kell azonnal egy perc gondolkodás után, ezt értsük képes beszédként, nem kell rövid időn belül azonnal felismerni, feltárni és megoldani a problémát, hanem bizony ezekkel alázattal, ezekkel hosszú tűréssel, de egy keresztény szempontjából sokkal aktívabb módon megfogalmazva, ezekkel úgy imádságos szívvel lehet szembenézni, és az Isten elé vinni, aki fel tudja tárni a különbséget előttünk, jó és rossz között. Ugye az édeni eseményekről mindig sokat szólunk, hisz bár a Biblia elején van, és egy történetnek tűnik csupán, de maga a Szentírás gondolatisága ebből eredezik. És ez a gondolatiság, ez nagyon mélyen rátapint a lényegünkre. Valami elveszett Édenben, valami elveszett az Istennel való kapcsolatunkban, és valami elveszett az emberrel való kapcsolatunkban is. És az erre való gyógyulás, az erre való enyhülés, kedves testvérek, az csak a Szentlélek kijelentése által, a Szentlélek munkája által tud megvalósulni. Ugye akartuk tudni, Édennek ez az egyik nagy vágya, ami megjelenik ott a szövegben, akartuk tudni, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Még ha valaki vitatja ennek a történetnek az eredetiségét is, a gondolat mélységét, akkor is nagyon nehéz leseperni oldalra, hogy az embernek a kíváncsiságából fakadóan ott van ez a vágy, hogy én is pontosan úgy akarok látni, úgy akarok tudni, mint Isten. Hát a mi véges létezésünkben, a mi emberi természetünkben ez azt hozta el, hogy bár tudom, hogy van rossz, nagyjából le is tudom írni, de képes vagyok a kezeimmel csinálni, képes vagyok az életemmel teljesen elmerülni, és még akkor sem látom. És még akkor sem látom. Egy keresztény gyülekezet, amit Timóteus vezet, sok-sok évvel ezelőtt vagy. Egy keresztény gyülekezet, amely a mai nap próbál Isten útján újra és újra elindulni, ezzel igenis szembe kell nézzen, hogyha nem az Úr vezetése valamennyünk életében a mérce, a fonál, ha az ige újra és újra nem tud bennünket helyre tenni, ha Jézus Krisztusról lekapcsolódunk, és marad a mi igazságérzetünk, marad a mi erkölcsi iránytünk, marad az, ahogy kiki jónak vagy rossznak gondol valamit, kedves testvérek, abban nem lesz boldogulás, abban nem lesz megmaradás, az előbb-utóbb, mint minden emberi, széllyel hullik. A kézrátétellel óvatosan, lassan, megfontoltan. Aki szolgálatot vállal, az szembe találja magát, majdnem minden keresztény gyülekezetben egy tekintéllyel, amit a közösség állít maga elé, és azt mondja, hogy mi téged választunk meg, hogy te viseld a felelősségét és a terhét. Ez az első két dolog. Amikor az ördög játszik velünk, akkor általában mindig az utolsó dolgokat szokta felhozni, hogy dehogy ő neki ezt is adunk, meg azt is adunk, meg amazt is adunk. Ezek mindig az utolsó dolgok. Egy vezetővel, egy közösségen belül az első dolog a felelősség és a teherhordozás. És Timóteusnak nem csak annyi a feladata, hogy ebbe a közösségbe úgy néha egy kicsit bebeirányítson, és oldalról megigazítsa azt, ami egy picit kilóg, hanem neki az a felelőssége, hogy Jézus Krisztus evangéliumától ne távolodjon el ez a közösség. Mert enélkül az evangélium nélkül, ott, abban a nagyvilágban, ami itt a szemünk előtt van, ott van bőven kínálat. Jönnek a fűk, fák istenei, az égi testeknek az istenségei, a szellemvilág, a démonvilág. Rengeteg mindenki kínálja a maga megoldásait. Lehet jósoltatni, lehet gyógyulni, lehet menni annyi templomba, annyiféle istenség elé odaborulni, amihez képest a mai világunk, értsük ezt nagyon jól, de még olyan szegényesnek is tűnik kínálatban. De ha Timóteus nincs a helyén, akkor ez a világ jön. És akkor vajon mond-e ez nekünk valamit, ma élő keresztényeknek, akik talán nem Timóteusokként vagyunk jelen a magunk közösségében. Mond-e ez nekünk valamit, ez az egész ige szakasz? Hát meggyőződésem szerint igen. Mindenféleképpen, mert amikor a 22. verset tovább olvassuk, mások bűneiben ne légy részes, tisztán őrizd meg önmagad. Ennek a fajta felszólításnak nem az a gyökere, hogy Pál azért tudja a titkos receptet, hogy jó, mindenki nem, de te azért lehetsz tökéletes. Ez nem innen jön. Ez abból fakad, kedves testvérek, hogy egy vezetőnek, egy keresztény embernek, egy Isten útját követő valakinek, ez az egyetlen egy esélye, hogy az ördög ne kísérje, ne taszítsa, ne kergesse az őrületbe, a kísértéseken, a bukásokon, a fájdalmakon, a töréseken keresztül. A világ, amely leveti magáról az Isten rendjét, azt mondja, túl szűk, nem eléggé kiterjedt, nem lehet benne boldogulni, az Isten rendje egy csomó mindenről nem beszél, és sorolhatnánk hány és hány kritikát fogalmaznak meg. De az a téboly és az a rettenet, ami Isten rendjén kívül rávár az emberiségre, az majd önmagáért beszél. Mély megdöbbenéssel olvasom, látom és tapasztalom, hogy mind a mai napig a körülöttünk élő embereknek két kézzel felkínálja az ördög az ezer másik helyről való segítésnek az ezer arcát. Lehet menni jóshoz, hogy vajon jó lesz-e az, amit döntök, vagy nem. Lehet menni megszabadulni a bűntől úgy, hogy rontást akarok levétetni magamról, hogy hát ha attól megszűnik az örökös belső gyötrelmem, amit egyébként az Istennel való rendezetlen viszonyom okoz. Lehet menni Jézus Krisztus pótlékokat keresni ebben a világban, és mindeközben vállalni mindazt, amit a sátán ezáltal a nyakunkba lök láncként. Vagy az Úr szavára ezt a be kell valljuk, hogy nehéz utat, de ennek az útnak a nehézsége ugyanannyi szépséget, felszabadulást és tiszta kezeket ad mindnyájunknak. Őrizd meg önmagad. Őrizd meg önmagad. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem szemetet váltott meg, nem eldobhatót váltott meg. Ezt az előző két kifejezést a sátán adja nekünk ajándékba, amikor már túl sok minden letört rólunk, amikor már túlságosan ki van tekerve, ki van fordítva önmagából az emberi élet. Istennek a legnagyobb mélységben is kincsnek, értéknek, gyermeknek tűnünk. Ami emberi kifejezéseinkkel, gondolatainkkal talán úgy adható vissza, hogy szülőként az ember bármennyi rosszat kap, bármennyi rosszat tapasztal, valamilyen formában a gyermeke felé, afelé, a valaki felé, akit szeret, talán egy nem szülő-gyermek kapcsolatban is kifejezhető ez, de mindig érzi azt, hogy nem tudok elmenni mellette csak úgy. Akkor, ha ezt a nem mindig így működő és nem tökéletesen így leírható helyzetet megpróbáljuk Isten kapcsán és végig gondolni, nem tud elmenni a nyomorúságban lévő mellett. és nem is fog. És nem is fog. De emberi bölcsességünk teljes tudatában, mintha örökre 18 évesek lennénk, mondhatjuk azt az Úrnak, hogy én megy ez nekem egyedül is. Megoldom én, mert látom, hogy mi a jó. Megoldom én, mert látom, hogy mi a bölcs. Tudom, hogy hol vannak elrejtve a bűnök és a bűnösök. Tisztában vagyok vele, hogy kiket kell nem szeretni, és kiket kell szeretni. És annyi ilyen jó taktika van, ami azon kívül, hogy elismételteti velünk az életnek az ördögi körét, sokat nem ad. És a Jézus Krisztus, mikor örökbe fogad bennünket, mikor magáénak nevez, mikor magához ölel, akkor pedig e fölött mondja meg azt, hogy állj. Tehát Pál, amikor Timóteusra néz, és arra szólítja fel, mert ez itt nem egy ilyen közepes erejű mondat, hanem ez egy elég erős felszólítás, hogy vigyázz magadra, őrizd meg önmagad tisztán, akkor ebben benne van az a lehetőség is, hogy én láthatom, hogy a másik Isten teremtménye, láthatom, hogy a másik egy érték, láthatom, hogy Jézus Krisztus megváltott gyermeke, csinálhat valamit rosszul, csinálhat valamit nem jól, és éppen ezért, ha van előttem látás, ha van előttem kijelentés, akkor úgy őrizve fölé hajolhatok, és mondhatom, hogy tisztán őrizd meg önmagad. Nem biztos, hogy minden tanácsnak lesz foganatja, sőt, nem biztos, hogy minden emberi közeledést el tud fogadni a másik, de egy biztos, hogy abban a rendben, amiben mi próbálunk boldogulni, abban a rendben igenis jó, hogyha van valaki, aki lelki atyámként, lelki testvérként, lelki barátként a Krisztusban mindegyik kifejezésre, ez egy nagyon fontos felkiáltó jeles jelző és szerkezet. A Krisztusban jó, hogyha van egy testvér, aki meg tudja nekem azt mondani, meg tudja nekem azt mutatni, hogy testvérem, állj! Állj! Timóteus kapcsán felmerül a gondolat, hogy elég aszketikus hozzáállása volt a dolgokhoz, és sokat böjtölt és csak vizet ivott, és az utolsó dolog, amivel fogunk foglalkozni, itt ez a bor kérdés, mert nyilván az ember fülét az megüti, hogy hát két lelkész miért mondja egyik a másiknak, hogy igyál bort. Nyilván nem ennyire demagóg az egész helyzet, de a korabeli viszonyokhoz hozzá tartozik, hogy nem minden forrásból származó víz tiszta. Nem ugyanazzal a higiéniával, nem ugyanazzal az idővel dolgoznak az emberek, és a mikrobiológiai élet az pillanatok alatt elszaporodik bármiben. A régieknek a bor nem csak az öröm okozásának az egyik forrása volt, hanem a víznek a megtisztítója is. Az a csekélyke alkoholtartalom, az a 4-10-valahány%, amit egy-egy bor el tud érni, az sokszoros higításban, az ivóvízben ott lévő rengeteg kártevőt, rengeteg olyan dolgot, amitől az ember megbetegszik, tudja hatástalanítani. És ami megjelenik a szemünk előtt, az továbbra is az, hogy Pál szemében nem csak egy szeretett tanítvány, nem csak egy majd lehet belőled valaki van, hanem egy gyülekezet előjárója, akire vigyázni kell. Mert akinek az életét sok oldalról terheli nyomás, sok oldalról érik kihívások, és rengeteg mindenben az ő szavának meg kell jelenni. És ilyen formán mélységesen át tudom érezni mindazt, ami az ige kapcsán ebben a pár sorban megjelenik, mert át tudom érezni, és nagyon meg tudhatni az, ahogy ott van e fölött, a valaki fölött egy ember, aki próbálta az ő útját, aki tudja, hogy mi vár rá, aki tudja, hogy mi fog következni, nagyjából természetesen, mert emberekként ez mindig egy kérdőjel marad, de ott van ez a kapcsolat. Kedves testvérek, talán az igének az is egy üzenete valamennyiünk számára, hogy emberi kapcsolatainkat, amik adattak nekünk, azokat nagyobb hűséggel és nagyobb gondossággal próbáljuk elhordozni, mert ezek az emberi kapcsolatok Istentől jövő ajándékok, amelyekre lehet azt mondani, hogy ebből nagyon sok van, és mindörökké tart, de az idők próbája és az emlékezet azt mutatja, hogy az, amit ma vetek, az majd a jövőben fog teremni. Az, ami a mai napon előttem van, mint Istennek egy lehetősége, ha nem élek vele, ha nem ragadom meg, akkor a jövőben lehet, hogy bánni fogom, és hiányozni fog. Nekem meggyőződésem, hogy emberekként az egyik legnagyobb ajándék, hogy vezetőként vagy egy részfeladatért felelve, vagy bármi más apró dologba, de Isten szavára vállalhatunk szolgálatot. Ez egy óriási ajándék. Az emberi életnek egy óriási méltóságot ad, és ezt nem kifelé tudom leginkább leírni, hanem befelé, hogy én az Úr szolgája vagyok. Ez egy nagyon felemelő érzés, és Istennek egy különösen szép ajándéka. A másik, hogy a szolgálat miensége, az nem egy megkérdőjelezhető dolog. Erre a Szentírás újra és újra tanít és utat mutat. És a harmadik, hogy vannak dolgok, amikhez se a vállalás, se az örök tanulás nem lesz elég, mert csak az Isten segedelmével tudjuk elvégezni. Én úgy gondolom, hogy ennek a három dolognak jó, hogyha helye van időről időre az imádságainkban, jó, hogyha az ember így tudja elkérni mindazt, ami az ő dolga. Legyünk nagyszülők, édesapák, édesanyák, szolgálattevők bizonyságban, életünkben, a családon belül, vagy ezer másik helyszínen. Meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus segedelme és a Szentlélek Úristen vezetése az Atya szeretetében így bennünket is nagyon sok mindenre fel tud használni. Hát kívánok ehhez lelki testvéreket, kívánom, hogy legyen időnk megbecsülni egymást, és kívánom, hogy érlelődjön bennünk mindaz, amire a Szentírás így is el akar bennünket vezetni. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy emberi vállalásainkban megmutatod azt, hogy ehhez neked nem is kevés közöd volt, hanem épp ellenkezőleg te voltál a dolognak a megkezdője, a folytatója és a bevégzője is az életünkben. Így köszönjük meg mindazokat, akik valaha előttünk mentek és ott voltak el emberi bizonyságtevőként, jelzőként, stabil pontokként, és így imádkozunk azért, hogy valamennyünk életében is mutasd meg, hogy tudunk ezekké lenni másoknak. Eléd hozzuk, Urunk, testvéreinket a bezártságban, a távolban, rekedésben. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászolóinkat, a betegeinket, akikért különösen is imádkozunk, testvéreinkért, akik műtéteken, próbatételeken mentek keresztül. Annyira rád vagyunk, Urunk, utalva, olyan törékenyek vagyunk, engedd, hogy ennek teljes tudatában hadd kapaszkodjunk csak beléd. Hadd legyen csak a te szavad, csak a te közelséged az, amiben reménykedünk, amitől a gyógyulást várjuk. Kérünk, Atyánk, mutass nekünk utat most és az elkövetkezőkben is. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Isten velünk, áldás békességet!
0: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 580 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
1: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Gogola Zoltán neve ma már összefort Kárpátalja festői tájainak megörökítésével. A beregszenszi festőművész negyedik generációs alkotó, déd nagyapja, nagyapja és édesapja nyomdokain haladva választotta a művészetet hivatásául. Tanulmányait az Ivano-Frankovszki Nemzeti Egyetem munkácsi tagozatán végezte, majd a magyarországi Vácon folytatta mesterképzését. A festészet mellett a művészet oktatás is fontos szerepet tölt be életében. Rajztanár több beregvidéki oktatási intézményben adja tovább tudását a fiataloknak. Alkotásain elsősorban a beregszászi és kárpátaljai tájak elevenednek meg. Posztimpresszionista hangulatú festményein a jól ismert utcák, dombok és természeti motívumok új megvilágításba kerülnek, miközben csendéletei és vallási témájú művei is sajátos, mély lelki tartalommal szólítják meg a nézőt. Munkáiban gyakran családtagjai is megjelennek, így a személyes élmények szervesen kapcsolódnak a táj szeretetéhez. Gogola Zoltán szerint a tehetség ajándék, amelyet felelősséggel kell kamatoztatni. Festményei nem csupán látványt kínálnak, hanem arra is ösztönöznek, hogy újra felfedezzük a bennünket körülvevő világ szépségét és harmóniáját. Művei számos egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek már Kárpátalján, Magyarországon, Szlovákiában és Brüsszelben is. Most a Mункachi Mihály Magyar Ház szeretettel hív minden kedves művészetkedvelőt Gogola Zoltán negyedik generációs festőművész egyéni kiállításának megnyitójára július 16-án 16 órai kezdettel.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: A Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a Vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A Vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi Települési Értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az értékmegőrző munka országos elismerést is hozott. A Vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az Év Fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A Vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra késztet. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

0: Vinnícka oblasť, mesto Berehove, ulica Ševčenka 112. Ozdorovčí komplex Žajvoronok. Samolikovanie môže byť škodlivým pre vašeho zdrovia. Licencia MOZ nr. 2923 vyk 30.12.2021 roku.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
2: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
3: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket! Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsora, a Családi Kör. A mai családbemutató adásban Mezőkaszonyba, a Petőfi utcába látogatunk. A 33 éves apa Péter, a nála 3 évvel fiatalabb anya Kinga. Együtt neveli Noelt, Aliszt és az 1 éves Csengét. Ismerkedjenek meg velük, hiszen ők...
1: Mi vagyunk a Varga Család!
2: В ефірі передача спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей «Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску, присвяченому знайомству з родинами, ми завітаємо до села Косонь на вулицю Петефі. 33-річний батько Пейтер та його дружина Кінга, яка на 3 роки молодша, виховують 3 дітей – Ноела, Аліс та однорічну Ченге. Запрошуємо познайомитися з родиною Варга, адже саме вони – герої нашої сьогоднішньої передачі.
3: Kedves Kinga, kedves Péter, meséljék el nekem, hogy hogyan ismerkedtek meg Önök.
4: Még 2009-ben voltunk együtt lakadalomban, és ott ismerkedtünk meg. Hát látásból ismertük egymást, mert egy faluból valók vagyunk.
3: Mind a ketten kaszonyiak?
4: Igen.
3: Még akár ugyanaz az utca is?
5: Nem.
4: Hát átlóban egy párhuzamos utcán, ahol lejjebb laktam én. Közös rokonnak voltunk az esküvőjén, és anyósom mondta Petinek, hogy Péter, te akkor Kingával jössz, a menetbe beállított elém, és ott elkezdtünk beszélgetni.
5: És Péter úgy is maradt.
4: Igen, másik éven márciusába kezdtünk el járni, addig csak így beszélgettünk, aztán elkezdett udarolni haza.
3: Mi volt az, ami vonzó volt Péterbe? Nem is feltétlenül külsőleg, hanem mondjuk olyan belső tulajdonság. Ha mondjuk azt kérem, hogy 3 tulajdonságot soroljunk fel, ami vonzóvá tette, akkor mi volna az?
4: Hát kedves, nagyon tudott szeretni. Most is, de először nagyon-nagyon ki tudtam mutatni. Most már így a mindennapokkal így elsiklunk egymás mellett sokszor, de még mindig. És őszinte.
3: Péter?
5: Jó, kedves. Hát a szépsége az mindenféleképpen, úgyhogy hát az, hogy kedves, az nagyon van. A matematika tanárnak, hát azért.
3: Azok szigorúak.
4: Én kedves, én kedves vagyok.
3: Kedves.
5: Kedvesen szigorú.
3: Ez, ami a matematika oktatást illeti. De mint nő, mint feleség.
5: Csodálatos.
3: Rendben. Egyébként a rádió hallgatók nem látják, esetleg tudják elképzelni Pétert, nagy szakállú, rövidhajú, barnásult fiatalember, aki mint egy bölcs viking a szakállát simogatja, miközben ülünk és beszélgetünk. No, az első randevú felidézhető, mondjuk ott a kapcsolat elején.
4: Én még akkor 14 éves voltam, úgyhogy csak így anyaik kiengedtek egy kicsit sétálni az utcára, meg elmentünk pizzázni. Együtt jártunk diszkóba, aztán majd amikor egy év múlva kezdett el beudvarolni a házba, addig kint sétálgattunk.
3: Ezt egy picit magyarázzák nekem, hogy van utcai udvarlás és van a házban.
4: Igen, régen még volt, na most nem tudom, hogy még
5: van. Már nem volt annyira, de...
4: Még először nem értünk olyan komolyan a kapcsolatot, hogy most örökké, meg így, meg úgy, hanem hogy hát így jó, szórakoztunk, együtt jártunk diszkóba, amikor esténként anyai kiengedtek, akkor elmentünk sétálni, vagy megittunk egy kólát. Elmentünk a pályára, csillagokat néztük.
3: Szóval ez a külső járás, amikor még csak utcán udvarunk.
5: Hát ez mindig inkább ismerkedés.
4: Igen. Meg itt akkor még csoportosan voltunk kint, nem csak ketten, hanem voltak itt a többi barátaink is együtt. Elmentünk sétálni a faluba, elmentünk motorozni, Petinek akkor volt még motorja, még az most is van, csak nem használja.
3: És amikor a házban van a randi, azt hogy képzeljük? Szülőktől engedélyt kell kérni, vagy
4: az... Hát akkor én megbeszéltem a szüleimmel, hogy akkor jöhet-e be, és akkor bent filmet néztünk, vacsoráztunk, mikor mi valami apukám beült hozzánk beszélgetni.
3: Igen?
4: Igen, sokszor.
3: Ez nem ijesztő, Péter?
5: Nem voltunk idegenek, addig is egymásnak szóval.
3: Hát jó, de azért tudom, más a pályára csillagokat nézni, meg mondjuk a lehetőlapossal.
5: Igen.
4: Itt azért kényelmesebb volt nem kint fagyoskodni télen, hanem bent lenni.
5: Így jobban összeszoktunk, nem?
4: Igen.
3: De sokáig tartott az udvarlás időszaka? Mennyit kellett várni a lánykérésre?
4: Hát majd 17-ben kérte meg a kezemet. 7 évig udvarolt, és 18-ban. Esküdtem meg.
3: Így utólag visszagondolva, ez rövid idő, hosszú idő, 7 év udvarlás.
5: Szerintem még rövid is.
3: Igen?
5: Persze. Ne öregedjünk meg fel a hamar.
3: Az fiatalon tart?
5: Hát na, valószínű.
3: Milyen volt a lánykérés? Ha volt egyáltalán?
5: Volt.
4: Volt.
3: Volt? Péter, hogy emlékszik?
5: Hát na, így visszaemlékezve síralmas, úgyhogy...
3: Igen. Kíváncsi a hallgatom.
4: Én is.
5: Nem tudom.
3: Mi volt az?
5: Nem volt annyira. túl komplikálva a születésnapján volt a lánykérés is, nem?
4: Igen, igen, a születésnapomban. Először megkaptam a születésnapi ajándékomat, és akkor már nem gondoltunk semmire, már anyaikkal, így, hogy lesz belőle valami. Amikor elindultak volna hazafele a vendégek, akkor mondta, hogy várjanak már még egy kicsit, mert még neki lenni még egy kérdése, és akkor megkérdezte, hogy lennék-e a felesége, én egy kicsit sírtam.
3: Az örömtől.
4: Igen, igen, és igen mondtam.
3: Na most, mennyire volt ez téma önök között korábban?
5: Jó, természetes volt, keretek között volt.
4: Beszéltünk róla, igen, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk. Meg azért, hogy a szülők is beleegyezenek, azért egy kicsit buhítottuk őket.
3: Nem kellett?
4: Hát igen, voltak egy kicsit nézetetérések voltak köztünk, az pár év alatt voltak kisebb-nagyobb szakítások, de mindig visszataláltunk egymáshoz.
3: Jó. Milyen volt az esküvő? Kicsi? Nagy?
5: Hát nagy. Mai viszonyok között szerintem
4: nagy.
5: Inkább nagy.
4: Hát 100-valahányan voltunk. 120 körülbelül.
3: Egy kedves emlék, vagy Istenem, csak azt a napot tudnám feledni.
5: Na, szerintem túl jó volt, hogy...
3: Igen?
5: Persze.
3: Milyen kaszonyi túl jó lakzik?
5: Nagyon jó.
4: Reggel
5: csódahajtást még megváltunk a kulacsereit.
4: Itt volt kaszonyban a kulacsban.
3: Ez egy olyan esküvő volt, kinga, amilyet gyerekkorában egy fiatal lány megállapodik magának, vagy elképzel.
4: Igen. Meg volt a hercegnő, soha a korona, minden jó volt. Barátaink jó. Ott voltak, minden rokonunk. Hál' Istennek akkor még mindenki itthon tudott lenni.

0: Mi vagyunk a Valga család.
1: Három gyermeket nevelnek. A legkisebb 1 éves. 6 éves, 3 éves, 1 éves. Nem azt mondom, hogy sorvezető van a dolog mellé téve, de gondolom ebbe tudatosság van. Illetve van-e abba tudatosság, hogy nagy családosok lettek? Voltak-e önök előtt példák? Vagy mennyire volt ez tervezett?
2: Peti mindig, mikor még udvarolt, akkor is mondta, hogy 3-4 gyereket szeretne. Én mindig ragaszkodtam a kettőhöz, de nem bántam meg, hogy ráhajlottam, hogy legyen 3. is. Ő teljesítette ki a családunkat.
1: Igen?
2: Igen.
1: Ez azt is jelenti, hogy nagyon fiatalok, még Péter 33 éves, Kinga 3-mal kevesebb. Ez azt is jelenti, hogy ez így teljes ez a család?
2: Igen. Igen, így.
1: Rádióhallgatóknak mondom, nagyon határozott pillanatok szerepel. Hagyjuk is a témát.
3: Igen. De azért biztatom mindenkit.
1: Egy fiú van, ugye, és 2 lány.
2: Igen.
1: Mennyi szerintem azért a Noel mellé is kéne még egy fiú majd idővel, de nem mondtam semmit, kivicznek semmi sem. Jó, picit azért arra hadd menjek vissza, hogy Kinga 2 gyermeket szeretett volna. Most így, hogy 3 van, de azért ez bírható állapot. A 2 gyerek és a 3 gyerek között azért olyan nagyon nagy különbség nincsen?
2: Nincs. Csenge nagyon jó baba. Első perctől kezdve nagyon jó, ő a legkisebbünk. 2 hetes korától végig aludta az éjszakát, nem síros, eszik-alszik. Most már kezdi felfedezni a világot, kezd gagyogni, járkálni, már kapaszkodva megy. Hát megy és kötekedik a nagyokkal, már elzavarják, visszaengedik.
1: És a nagyok hogy fogadták, hogy lesz testvér, hogy kis testvér?
2: Nagyon örültek. Hát imádatik, szeretik szerintem. Csillog a szemük, amikor egymásra néznek. Csenge, Noelt szerintem jobban szeretni, mint akárkit.
1: Péter, itt az előbb elhangzott, hogy az ön vágya volt a nagy család. A minimum 3 gyerek. Most, hogy 3 gyerekes apuka?
3: Hát ez a legszebb a világon szerintem.
1: Igen?
3: Persze.
1: Meg tudja fogalmazni nekem, hogy mi az, amit szeret benne? Mert értem én, jó a nagy család, de hogy konkrétabban egy picit, hogy mi jó benne? Mondjuk egy hazaérkezés.
3: Na hát az magától értetődik.
2: Hárman rontanak neki, hogy apa, még Csenge is 4 kézben.
1: Főleg, hogy egy picik.
3: Hát igen.
1: Aztán jön a kamaszkor.
3: Na hát azt is mondtali, hogy valahogy.
1: Hogy azt kérdezném, hogy az önök családjának, a Varga családnak mi az erőssége? Miben tartják magukat jónak? Mitől működik ez a család? Akkor mit mondanának?
2: Hát szerintem a kommunikáció. Kompromisszumokat kötünk, mindent együtt döntünk el, együtt megbeszéljük.
1: Az igazán nagy dolgokat is?
2: Mindent, igen. Az apró...
3: Még a legkisebb az is szerintem.
2: Igen.
3: Egyedül azt az egyet nem tudjuk, hogy mi legyen a vacsora, azt nem tudjuk el.
1: Igen?
2: Igen.
1: Ott kinek a szabad döntő?
3: Hát a tiferőc, persze.
1: Tehát Péter javasol valamit, Kinga meg van, úgyhogy...
2: Hát,
3: hogy... Amikor vagy siker, jó vagy.
1: Krumpliból is lesz.
2: Azt nem szeretik. A rizset.
1: Akkor igazán szerencsésnek mondhatják magukat, hogyha meg tudnak mindent beszélni.
2: Hát igyekszünk.
1: Azt kérdezem önöktől, hogy a Varga család mit szeret együtt csinálni? Mi az a program, amit a legjobb együtt csinálni? Akkor ez mi volna?
2: Na, mit szeretne már csinálni mindig? A bográcsfőzést.
1: De segít a fiú, be segít.
3: Már pici korától.
2: Minden szombaton várja.
3: Minden sifögetés,
2: főzés. Apa főzünk bográcsot. Szombaton kint szokott Peti disznót vágni, eladásra kiméri, és mindig akkor délben oda tesz egy bográcsot vacsoráig meg föl, és azt alig várják a gyereket. Ugye kint fogunk enni az udvaron.
1: Igen?
2: Igen. Ugye kert is, sütöket is nagyon tetszik nekik.
1: És mondjuk, amikor tél van és hideg van, vagy rossz idő van, akkor milyen közös program van esetleg, ami mindenki szeret?
3: Hát a bográcsfőzés télen is működött, úgyhogy amit muszáj, az muszáj. Felülök a gyerek kéri, úgyhogy...
2: Meg a szánkózás. Hát ha van, ha igen.

0: Nevet kérek szép.
1: Maga Noel.
2: Maga Alice.
3: Hány évesek vagytok, Noel?
2: Én 6.
4: Én pedig 1, 2, 3.
3: 3 évesek. Már óvodába jársz?
4: Noel pedig a nagy csoportja, én a kis csoportra.
3: Figyelj, Alice, kérdezhetek valamit? De mit szeretsz legjobban együtt csinálni a családdal? Anyával, meg Noellel?
4: Ugrálni.
3: Ugrálni? Hol?
4: A tambolimba.
3: A tambolimba?
4: Ott van, ott van.
3: Naci, te is azt szereted legjobban?
4: Igen.
2: Én szoktam az asztalra vászolni.
3: Igen? Figyeljétek, Noel, te most már 6 éves vagy.
4: Igen.
3: Te már tudod, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
4: Apuka.
3: Apuka? Hát de várjál, de és valami foglalkozásod lesz, apuka? És mi lesz ez?
4: Fodrász leszek.
3: Fodrász?
4: Igen.
2: Én nem leszek fodrász.
3: És te mi leszel, ha nagy leszel, kisasszony?
4: Anyuka, és lesz babám.
3: Igen? Sok babád lesz?
4: Nem.
3: Nem?
4: Csak egy.
3: Csak egy. Kisfiú vagy kislány lesz?
4: Kisfiú.
3: Kisfiú.
4: És egy fiúm lesz, és 2 lányom.
3: Foglalkozásod lesz, Aliz? Mi lesz ez?
4: Nem tudom.
3: Még nem tudod, nem is kell, hogy tudjátok. Jól van. A legkisebb testvér milyen? Jó testvér?
4: Igen, úgy hívják, Csenge.
3: Úgy hívják, hogy Csenge?
4: Igen.
3: És ő mit szokott csinálni? Mit tudtok vele csinálni?
4: Hát amikor anya mindig etesi, játszunk vele.
3: Aha. Igen, te is szoktál vele, Aliz? Játszani? De azért várod, hogy egy picit nagyobb legyen, hogy lehessen vele babázni. Igazam van?
4: És van labdánk, és ha nagy lesz, még nagyobb lesz engem, akkor labdázik velem.
3: Szuper.

0: Mi vagyunk a Varga család!
1: 2026 van, rádióhallgatók is tudják, hogy a havi állapot esztennál. De hogyha mondjuk, mivel nagyon picik a gyerekek, vagy fiatalok a gyerekek, ha mondjuk egy 15-20 évet előre szaladnék az időbe, vagy szaladnák az időbe, és azt mondanám önöknek, hogy 15 év van, visszajövök ide önökhöz, akkor mit szeretnének, hogy milyennek lássam az önök családját, a gyerekeket, együtt, külön?
2: Hát legalább ilyen boldognak, mint most, ahogy vagyunk, ilyen összetartónak. Szeretnénk, hogy addigra már, akik a háború miatt nem lehetnek itt velünk, haza tudjanak jönni, öcsém is, a sógorom is, ne csak ilyen kis párnapos látogatásra tudjuk látni őket.
1: És a gyermekek olyan mondjuk 15 év múlva, vagy 20 év múlva, inkább már 26 éves, lehet, hogy már nős ember lesz, vagy? Hát,
2: lehet, ha Isten is úgy akarja, igen. Igen, az az előbb, ahogy mondta, ő apuka szeretett volna, ő apuka szeretne lenni.
1: Miért mondhatta ezt, Péter?
3: Nem tudom.
1: Csak nem azért, mert jó példa van előtte.
3: Igyekszek azért megpróbálni, hogy jó példát mutassak.
1: Mi a legnehezebb ebben az apaságban?
3: Én nem látom benne nehézséget.
4: Nem? Dolgozni is, úgy is kell.
2: Bármire fogad. Tehát nagyon szeretne gyerekeket. Nem csak a sajátját, másokét is.
1: Lehet, hogy tanárnak kellett volna lenni. Vagy óvó bácsinek valami gyerekekhez közelebb.
3: Nincs bizáros.
1: Igen?
3: Hát van. Ez már így marad valószínűleg.
1: Ha még egy kicsit távolabb megyek, amikor már mondjuk felnőttek a gyerekek, most életkortól függetlenül, most 26 éves vagy 30 évesek, önök szerint megmaradhatnak ők ilyeneknek, mint most? Vagy egyáltalán, ami nevelést kapnak?
2: Hát nagyon igyekszünk úgy nevelni őket, hogy összetartóak legyenek, ne távolodjanak el egymástól, talpra esettek legyenek, nagyon önállóak tudnak lenni a mindennapok küzdelmeibe, és majd helytállnak.
1: Ugye az, hogy itt Kárpátalján élünk, az ad nekünk egy tulajdonságot, hogy kárpátaljaiak.
2: Igen.
1: Na kérdő, hogy vélekednek, hogyha mondjuk a gyerekek azt mondják, hogy nem itt szeretnénk élni, vagy nem itt szeretnének élni, hanem valahol a nagyvilágban.
2: Nem fogjuk ide kötni őket, hogyha el szeretnének menni. Minket se befolyásolnak a szülők, sőt, kicsit noszogatnának, hogy menjünk, de mi vagy milyen földhöz ragadottak vagyunk, hogy itt akarunk maradni, és itt akarunk építkezni, meg tervezni. Reméljük, hogy hát egyszer vége lesz ennek, és maradhatunk. Hát, hogyha el akarnak menni, akkor majd segítjük úgy őket, hogy úgy el tudjanak.
1: Nem lesz csalódás, hogyha idézelesen mondok persze mindent, ha mondjuk öregségükre itt maradnak ketten egymásnak.
2: Hát azért csak nem hagynak azért teljesen magunkba, de hát, hogyha így, akkor így.
1: Ugye a Kárpátaljai Nagycsaládos Egyesület az egy keresztény közösség, a hit, a vallás, a Jóisten, az mennyire van jelen a mindennapokban, vagy akár a gyerekek nevelésével kapcsolatban önöknél?
2: Hát mivel, hogy keresztények vagyunk, reformátusok, persze tanítjuk őket imádkozni, beszélünk róla, Noel már hittanra jár, Aliz is várja, hogy járhasson majd hittanra, próbáljuk Isten felé terelni őket. Sajnos nem úgy jön ki a lépés, de nem mondhatom azt, hogy minden vasárnap templomban vagyunk, mert nem, de hiszünk Istenbe, imádkozunk és bízunk.
1: Gondolták volna valaha mondjuk gyerekkorukban, még akár ott az ismerkedési időszakban, mondjuk még az utcai ismerkedésben, a csillagos évvállalása közben, hogy egyszer itt fogunk beszélgetni arról, hogy önöknek családja van, nagy családja, három gyermek. Mennyire vágyott dolog ez?
2: Én nem gondoltam volna szerintem. 16-hány éve már kérdezik, hogy nekem ennyi idősen nagy családom lesz. Biztos nem hittem volna el.
1: Péter?
3: Én nem is gondolkoztam rajta szerintem soha. Így előre, hogy vajon mi lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva.
2: Éljünk a válnak.
3: Éljünk.
1: Igen. De egy picit azért az, hogy szülő lett az ember, ez azért egy picit úgy háttérbe is kerül, nem? Az élj a válnak dolog. Hát, egy picit azért többet kell tervezni.
3: Hát így van.
1: Szülőként.
3: Mindenképpen csak abból állunk ki a tervezetből.
1: Igen?
2: Igen. Próbálunk mindenben kicsit többet megkapaszkodni. Kis gyümölcsös, kis zöldséges. Peti itt a szomszéd kérdeket is műveli, hogy több legyen. Fóliánk volt, igaz, most a tavasszal szétvitte a vihar. Úgyhogy krizantin volt benne pár évig. Hát az állattenyésztéssel is elkezdett foglalkozni. Most idén traktort vettünk.
1: Fejlődik. Bővül a Varga család.
3: Így van. Próbálgassuk.
1: Sikerélmény is van?
3: Hát igen. Szerintem az idei igazat. Még lehet mondani, hogy ebben a témában legsikeresebb.
2: Főleg azután, hogy egy évig itthon volt, vagy a háború miatt, míg csengében én terhes voltam, addig ő itthon volt egy évet. addig inkább a disznóvágásból próbáltunk, meg sógorom segített egy kicsit anyagilag öcsém Magyarországra.
1: Tulajdonképpen jól gondolom, jól hallom ki itt a szavaiból, hogy ez a család, a Varga család nem ebből az öt emberből áll, a két felnőtt szülőből és a három kisgyerekből, hanem van ki lesz.
2: Hál' Istennek, igen. Istennek.
1: Nagyszülők mennyire rugalmasak, mennyire tudnak részt venni a,
2: hát
1: a gyerekek?
2: Most is csengettem anyaiknak, hogy vitték a gyerekeket, amennyire tudnak segítenek, de ők is dolgoznak, anyósom is, ha itthon van, akkor segít, a fósom is, de ők is Pesten vannak most, inkább mostanában ott vannak már az elmúlt években, de hát amikor itthon segítenek meg, onnan is, ahogy tudnak.
1: 33 éves Péter, kint a 30 éves három kisgyermek, mezőkasszony. Mondhatjuk azt, hogy önök boldogok?
3: Teljes mértékben.
2: Igen.
5: A mai adásban a Varga családdal ismerkedhettünk meg, mezőkasszonyból, a Petőfi utcából. A ház előtt két nagy diófa. Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barkaszi Erikkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
6: У сьогоднішньому випуску ми познайомили вас з родиною Варга із села Косонь, що мешкає на вулиці Петофі біля будинку, перед яким ростуть два великі горіхи. На цьому передача «Сімейне коло» завершується. Від імені редактора передачі Баркосі Еріка та ведучого Ройко Балажа я прощаюся з вами.

végére érünk, remélem sikerült egy kis plusz energiát és jó hangulatot adni ezekkel a modern elektronikus ritmusokkal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, ez volt a Zenesáva a Pulzus FM-en. Találkozunk a következő adásban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Nesjomusjodisnyi vypuskmusyšny trek dobihaje kinca. Dziakuju, šo byli so mnoju, berežit sebe harnovam nastroju i do novoj zustrichi.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi Települési Értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az értékmegőrző munka országos elismerést is hozott. A vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az Év Fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra késztet. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио. Вдоро.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.

végére érünk, remélem sikerült egy kis plusz energiát és jó hangulatot adni ezekkel a modern elektronikus ritmusokkal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, ez volt a Zenesáva Pulzus FM-en. Találkozunk a következő adásban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Nesom сегодняшний выпуск музычный трек добегает конца. Дякую, что было со мною. Бережіть себе, гарного вам настрою і до нової зустрічі.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: Németh Janett, a mesélő mackó.
1: Jó.
2: Volt egyszer egy gyerekszoba, aminek pont a közepén egy szép tulipándíszítésű fajáték doboz állt. A dobozban ott lakott a mosolygó pöttyös labda, a fából épült pöfékelő mozdony, az aranyhajú járóbaba, a puha szőrű játékmackó és a szakadt borítójú mesekönyv. Tulajdonosuk egy barnahajú zöldszemű kisfiú volt, aki sajnos már elég régóta nem játszott a dobozban élő társasággal. A játékok búsan árválkodtak a tulipános ládika mélyén, sehogy sem értették, mi lelte a kisfiút. Miért nem játszik velük többet? Ez azóta ment így, amióta a fiúcska saját tévét kapott. Onnantól kezdve képes volt szinte minden szabad percében azt a furcsa hangos dobozt bámulni. A legszomorúbb mégis a mesekönyv volt. Mivel ő már jól tudta, hogy a hófehér lapjai között ott rejtőzik a sok szép, színes történet, de nincs, aki felolvassa őket. Először udvariasan megkérdezte az aranyhajú járóbabát, hát ha tud mesét olvasni, de ő nem ismert egy betűt sem. Nem járt iskolába. Aztán a pöfékelő mozdulynál érdeklődött, ő ugyan tudott egy-két mesét fejből, de az olvasással sajnos ő is hadilábon állt. Utoljára megkérdezte a mosolygó pöttyös labdát is, de ő sem tudott segíteni. A puha szőrű játékmackóról valahogy megfeledkezett, talán mert az olyan jámbor, csendes medve volt, hogy néha napokig egy árva szót sem szólt. Ezért méltán gondolhatta a mesekönyv, hogy bizony ő se tud olvasni. Szomorúan sóhajtott egyet. Csak úgy súhogtak, rezegtek varázslattal teli színes meséket rejtő lapjai. Ekkor megszólalt a játékmackó.
0: Hát engem miért nem kérdezel, hogy tudok-e olvasni?
2: Már hogy kérdeznélek, mikor olyan szótlan és csendes vagy mindig, hogy eddig azt hittem, még beszélni sem tudsz. Rökönyödött meg a mesekönyv.
0: Csak hogy eddig nem igen akart mondani valóm, de most mégis ki kell jelentenem, hogy én bizony elég jól ismerem a betűket.
2: Motyogta izgatottan a játékmackó, hogy végre mondhat valami fontosat. A mesekönyv többet egy szót sem szólt, csak széttárta lapjait pont a kötés közepén, ahol a legvarázslatosabb, legszínesebb mese állt, a csoda paripa története. A mackó se szólt semmit, hanem nyomban olvasni kezdett, csak úgy peregtek a fogai között a varázslatos szavak, a mondatok, hogy egyszer a játékdoboz kis lakói, sőt, a gyerekszoba összes játéka izgatottan figyelt, olyan szép csendben, hogy még a légy zümmögését is hallani lehetett. Csak egy valaki. A kisfiú ült szokásos helyén a tévé előtt. A fülebotját sem mozdította a mackó hangjára. Pedig nem volt szokványos dolog, kérem, hogy egy közönséges játékmackó mesélni kezdjen.
3: Hát mégse sikerült,
2: gondolták a játékok lesújtottan. Tehát hiba volt minden igyekezet, hogy a kisfiúnak újból felkeltsék az érdeklődését a mesék iránt. Hiába olvasta a játékmackó elszántan a csodaparipa történetét. Nem változott semmi. De vajon mi lehet a baj? Miért nem kapta fel a fejét a kisfiú a mesére?
3: Hát persze!
2: Ötlött az eszükbe villám gyorsan.
3: Hiszen a tévé még mindig be van kapcsolva, és túl hangos. Ezért nem hallja a mesét a kisfiú. De hát hogyan kapcsoljuk ki?
2: Tanakodtak a játékok.
0: Túl magasan van,
2: csüggett el a játékmackó. Ekkor a pöttyös labda gondolt egyet, pattogott néhány kört, majd nekirugaszkodott a nagy polc felé. Egy pillanat és a tévéképernyője elsötétedett. A küldetés sikerült, mackó barátunk végre tovább olvashatott. kisfiú szeme hirtelen ugyanúgy felcsillant, mint előbb a játékoké. Kezéből kihullott a tévé távirányítója, odalépett bolyhos barátjához, és elvette mellőle a mesekönyvet. Leporolta a szakadt, elhasznált borítót, majd besietett vele a konyhába az anyukájához. És így szólt.
0: Anya, tévé helyett ma inkább ebből lovas fel nekem.
2: A mesélőt Kormai Ráti Szilviát hallhattátok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.